0: Mwen gen Jezu sou kote, akouri pou la vi.
1: Amen. Konnen mbla nem bezwen kontinye, avon msan tou beni. Ape bon Dieu avè.